0: húzok, lipszemen, lipszemen, lipszű.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.